vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt.